Jórajta. Jugota fajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Jú! Gota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.